Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. szeptember 7-e hétfő. A mai adásunkban, ahogy már megszokatták, a hírösszefoglalót követően a Szeretek a török világból és az Anatóliai elsők legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és podcast epizódjaink érdekében.

A mai hírösszefoglalón következik. Irán legfőbb biztonsági főnöke kijelentette, Irán a következő napokban tiltott zónát fog létrehozni a Hormuzi szoros közelében. Ez a zóna az amerikai haditengerészet blokádvonalától indul, és magába foglalja a Perzsa-öböl menti területeit, mondta Moshe Rezaei vasárnap az iráni állami televíziónak. Minden hajó, amely belép ebbe az új zónába, felkerül Irán szankciós listájára, tette hozzá. Továbbá Irán és Omán a következő napokban megállapodást ír alá a Hormuzi szoroson átvezető új folyosóról, amelynek belépési és kilépési pontjai Irán ellenőrzés alatt állnak.

majd. Több ezer palesztin tartotta meg estemetési menetet 100 ember, köztük 60 gyermek tiszteletére, akiknek maradványait Gáza város Zeitun negyedében lerombolt házak romjai alól emeltek ki. A szertartás a palesztin történelem egyik legnagyobb temetési szertartása, miután augusztusban korábban 112 áldozatot gyűjtöttek össze a Szabra negyedben. A második helyreállítási szakasz 800 órát vesz igénybe 147 lerombolt helyszínen, ahol a becslések szerint további 1072 holttest hever. Észak-Korea vezetője Kim Jong-un megfogadta Észak-Korea haditengerészetét nukleáris fegyverekkel szereli majd fel, jelentette az állami média, miközben megkezdődtek az amerikai szövetségesek tengeri gyakorlatai. A Japán, Dél-Korea és az Egyesült Államok részvételével zajló, ezen a héten kezdődő manővereket 2023-ban indították el. A tisztviselők szerint Pyongyang rakéta és nukleáris fenyegetéseinek elrettentésére irányul erőfeszítéseként. Biztosítanunk kell, hogy a nukleáris harci rendszerek diversifikált és hatékony működését egy valódi háború érdekében hajtsák végre azáltal, hogy a haditengerészetünket nukleáris fegyverekkel rendelkező erővé fejlesztjük, mondta Kim állítólag egy hétfői ünnepségen. A jemeni hadsereg visszafoglalta állásait Taiz és Al-Hudaida kormányzóságában a huszikkal vívott összecsapások során, amelyben a csoport több mint 20 tagja meghalt vagy megsebesült, jelentette be a hadsereg. A jemeni fegyveres erő sajtóközpontja közölte, a hadsereg vasárnap korábban három ág offenzívát indított, az Al-Bah frontvonal mentén visszafoglalva állásait Taiztól nyugatra Al-Kathában és megerősítette az újonnan megszerzett állásokat Al-Hudaidától délre, valamint az intenzív harcok jelentős veszteségeket okoztak a huszik katonai felszerelésében. Végezetül, Türkia megvédte Európa bajnoki címét a női röplabdában, miután vasárnap Isztambulban egy izgalmas 5-szettes döntőben 3-2-re legyőzte a címvédő világ és olimpiai bajnok Olaszországot. Olaszország megnyerte az első és a harmadik szettet, azonban Türkia visszaküzdötte magát, hogy kiegyenlítse az állást, mielőtt döntő mérkőzésekre kényszerítette volna a csapatot. Így Türkia egymás után kétszer is Európa bajnoki címet szerzett. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónkba ennyi fért bele. Továbbiakért látogassanak el a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra. Most a szeretek a török világból és az anatóliai elsők legújabb epizódjait hallhatják.

Kedves hallgatóink, a Szeretek a török világból mai epizódjában Jahid Zarifulról lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Jamil Dual Csipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Egy nemzetirodalom története nem csak a könyvekben szerepel, hanem azoknak az embereknek a tartása, erkölcse és ugye is alakítja, akik ezeket a könyveket megalkották. Jahid Zarifulli török költészet elmúlt fél évszázadának egyik legeredetibb hangja. Halála után csak nem 40 évvel is továbbra is olvasott, szeretett és sokakat elemzett költő. Ennek oka, hogy nem csupán jó verseket író költő volt. Azon ritka irodalmárok közé tartozott, akik a művészetet egy ügy iránti komolysággal vállalták, és akiknek írása és életvitele összhangban álltak egymással. A mai epizódunkban még egyszer felidézzük irodalmunk és szellemi életünk egy kivételes alakját, különösen a fiatal olvasóink számára. Abdurrahman Jahid Zarifulli 1941. július 1-én született Ankarában. Eredetileg Karamanmarasból származott. Bíróként dolgozó édesapja szolgálati helyi miatt gyermekkorát Sziverek, Ankara, Közölgyi Hamám és Maras között töltötte. Irodalmi sorsát azonban Maras városa határozta meg. A történelmi Maras líceum padjaiban Rasszim Özdenőrennel, Ertem Bajazittal és Aladdin Özdenőrennel kialakított barátsága később a török irodalom egyik legtermékenyebb alkotói közösségévé vált. Később az Isztambuli Egyetemen német nyelvet és irodalmat tanult. Tanított, különböző állami hivatalokban dolgozott. Majd hosszú éveken át a török rádió és televízió TRT munkatársa volt. Fiatal korában olyan vakmerő utazó volt, hogy stoppolva bejárt egész Európát. Ezeknek az utaknak a nyomai később műveiben is megjelentek. Már középiskolás korában is verseket írt, amikor első kötete az Isáret Csucsuklari, Jelgyermekek 1967-ben megjelent, a török költészet éppen a

A Sudik új költészet, Kinji Jenny által megnyitott lehetőségeket vitatta. A fiatal költő ráadásul saját költségén adta ki a kötetet. Zari Fórum nem utasította el a modern költészet lehetőségeit. A zárt és sűrű képi világot egy teljesen más közegbe, az iszlám érzékenység és metafizikai keresés világába helyezte át. A német filológia keretében mérhetően tanulmányozott Rilke belső hangját, valamint Necip Fazıl Kürşakürek és Szezai Karakócsától örökül hagyott civilizációs tudatot saját költői világába olvasztotta be. Költészete nem volt könnyen fogyasztható, olyan versekből állt, amelyek erőfeszítést kívántak az olvasótól, ám ezt az erőfeszítést bőségesen meg is hálálták. Verseiben a természet, a szerelem, a halál és a hit a madarakból, hegyekből és gyermekekből szőtt sajátos képvilágában nyert új életet. A Menziller, Állomások és a Corcuvelia Karış, Félelem és Könyörgés 1985 ezt a költői irányt tovább érlelte és annak csúcsára emelte. Második, 1973-ban megjelent kötete pedig nem csak saját költészetének, hanem egy egész nemzedéknek is nevet adott. Jedi Güzel Adam, azaz Hét Szép Ember. Ez az elnevezés idővel annak a kiváló alkotói közösségnek a közös nevévé vált, amelynek tagjai Marasban találkoztak egymással, és jelentős nyomot hagytak a török irodalomban. Összekötő kapocs közöttük nem csupán a közös származás jel volt. Mindannyian arra törekedtek, hogy Anatólia mélyéről kiindulva a nemzet hitét, műveltségét és értékeit vigyék be a modern irodalom központjába. Ez a közösség Nuri Pakdil által kiadott Edebiyat című folyóiratban találkozott egymással. Majd az 1976-ban indult Mavera folyóirattal saját szellemi műhely teremtett. Zari Fóru az alapítók között volt. A Mavera a hazai saját gyökerekbe táplálkozó gondolkodás és hitközpontú irodalom egyik fontos műhelyévé vált. Számos, ma ismert író és költő is ott formálódott. A TRT által 2014-ben sugárzott Jedi Güzel Adam című sorozat révén ennek a nemzedéknek a története milliókhoz eljutott, és Zari Fólut az újabb nemzedékek ismét felfedezték. Zari Fólu nem csupán költő volt. A Napló, az Esszé és az Elbeszélés határai mozgó, Yaşamak, élni, a török próza egyik legkülönlegesebb műfaji kategóriában nehezen sorolható alkotása. A költő ebben megrendítő őszinteséggel tárja fel a belső világát, küzdelmeit és kereséseit Savas Ritimleri, a Háború ritmusai című regényében, az afgán nép megszállásával szembeni hősies ellenállást mutatta be. Véleménye szerint ugyanis a művész kötelessége, hogy hangot adjon az elnyomott és szenvedő földrajzi térségeknek. Az Anne, Anya című regény, valamint a Birde Irmendir Budunya, azaz Ez a világ egy malom, és az Engin Hajaller Pesinde, azaz Gazdag álmok nyomában című kötetekben összegyűjtött eszéi, a Szücsi Imám című színdarabja, illetve a Rilkéről írt tudományos munkája egyaránt azt mutatja, milyen széles volt érdeklődési köre. Kortársaitól egy másik fontos vonása is megkülönböztette. A gyermekeknek szentelte a munkáját. A Szercsakus Katiraszlán, Ácska Kanlar, Jürek Dede, Ilepetisa, Kücsök Sezáde és Motor Lukus című műveivel a török gyermekirodalom klasszikus alkotásait hozta létre, és a Török Írók Szövetsége gyermekirodalmi díjára is érdemesnek ítélte. Meggyőződése szerint gyermekeknek írni annyit jelent, mint egy nemzet holnapjához írni. Az irodalom egyik legfontosabb feladatának tekintette, hogy a jövő nemzedékeit, akikre majd rábízzuk az ország jövőjét, tiszta nyelvvel és erős lélekkel nevelje. Egy olyan költő számára, aki a felnőtteknek szóló irodalomban korszakalkotó műveket hozott létre, a mesék nyelvére való áttérés épp úgy alázatának, mint ügyiránti elköteleződésnek jele volt. Zari Fólu mindig távolságot tartott a hírnévtől, a látványos önreklámtól és az irodalmi piaczajától. Az írást az imádsághoz hasonló komolysággal kezelte. Türelmesen elolvasta a hozzájutó fiatal költők kéziratait és a folyóiratok oldalain, valamint levelekben is útmutatást adott neki. Halála után könyvformájában is megjelent levelei dokumentálják, hogyan segítette és támogatta idősebb testvérként a fiatal tolforgatókat. Az ő világában a művészet nem választható el a hittől, az erkölcsről és a nemzet problémáitól. A szó nála rábízott érték volt, és a rábízott értékkel nem lehetett visszaélni. Amikor 1987. június 7-én, mindössze 46 éves korában Isztambulban elhunyt, nem csupán könyvtárnyi művet hagyott maga után, hanem egy példamutató művészi erkölcsöt is. Neve ma is él iskolákban, könyvtárakban és kulturális központokban. Művei újabb és újabb kiadásokba jutnak el az olvasókhoz.
Dolgozatok és tudományos értekezések születnek róla, valamint programokat és megemlékezéseket rendeznek a tiszteletére. A Történelmi Maras Líceumot, ahol barátaival együtt tanult, időközben irodalmi múzeummá alakították át, amely a nemzedék emlékét őrzi. Már fiatalon távozott közülünk, az általa hátrahagyott életmű minden egyes olvasás alkalmával újra és újra bizonyítja, hogy rövid élete milyen hosszú életúttal ér fel. Vezeték nevéhez méltóan elegáns, kifonomolt életet élt. A török irodalom sok mindent köszönhet neki, mondta el költészetünknek egy hazai gyökerekből táplálkozó, mély lélegzetvételű hangot, gyermekeinknek tiszta nyelvet, a fiatal tolforgatóknak pedig példamutató tartást adott. A Jedi Güzel Adam, hét szép ember, egy kifinomult hangja ennyi év elteltével sem veszített erejéből, mert az igazságra épülő szó nem évül el. Minden olyan olvasónak, akinek könyvtárában még nincs zarifólú kötet, azt tanácsoljuk, induljon el mi hamarabb, azon az úton, amely az Isára Csucsuklari című kötettől a Jelsamek című műig vezet. Meg fogják látni, hogy amíg ez a nemzet ilyen szép embereket képes nevelni és felnevelni, addig irodalma és jövője is biztos kezekben van. Kedves hallgatóink, a mai epizódunk a végéhez ért. Dr. Jamil Dohácsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő héten ismét egy kiemelkedő török személyiséggel jelentkezünk. Tartsanak velünk!

Ofilige haromezer ive befolyásos civilizációt hoztak létre Anatóliában. A vulkanikus kövekből emlik műveket, várakat és házakat faragtak. Lélegzett elállító tájákon éltek. Fővárosuk Gordion az ókori világ egyik legfontosabb települése volt. Gordion a monumentális frig építészet példája a királyi család és arisztokraták síremlékeivel. Ahogy Hattusa, Atin és Pompei, úgy Gordion és jól tükrözi, milyen szintet értek el az ókorban az építészet és művészet terén. Az Ankara Polatlı Kerületében található Gordion ezért az UNESCO világörökség listára is felkerült. Az Eskişehir, Afyon és Kütahya is magába foglaló terület a mai Frig völgy, melyet páratlan szikla alakzatai és lenyűgöző történelme ellenére sajnos kevesen ismernek. Pedig ez a szemhatárig nyúló völgy Kapadokyához hasonló sziklák kéményeivel, lakott területeivel, sírkamraival és szikla alagútjaival egy másik világban repít minket. Ezért Anatólia második Kapadokyájának is nevezik. Ez Anatólia egyik legszebb völgye. Az ókori világ út halózatát alapul vevő galogos és kerékpáros turista utat bejárva jobban megismerhetjük a környéket. A nemzetközi szintű, piros-fehér színekkel kijelölt 500 km hosszú út, a Frig út. Ön dönt, a Szabadtéri Múzeumnak is beillő 3000 éves völgyet galog és kerékpárral is bejárhatja. A három pontról kiinduló Frig út a yazılı kayánál egyesül. A yazılı kaya a Frigek vallási központja és a világ egyik legfontosabb szabadtéri emlék műve. A köre viset, Midas szó miatt Midas emlék műnek is nevezik. A Frig művészet egyik legfontosabb példája lenyűgözi az embert. Elképzelhetetlen, hogyan tudtak ezt az alakzatot egyetlen sziklából kifaragni. A 17 méter magas faragott követ a szakértők szerint fentről lefelé faragták. A rajta található betűk 40-45 cm magasak. Hasonlítanak az o görögre, így a betűk elolvashatók, de hogy mit jelentenek, azt nem tudjuk. Mivel a Frig nyelvet még nem fejtették meg, az írás több tucat szavának jelentése egyelőre titok.

Midas emlik mü vak irot kö elşö frontia geometriyayı min takkal disitet közepin ek kaput yel kipezo alaksat talal hato. Sakir tök serint vallaşı ünne peken ide heyestik kibele fö iştenlö sobrat. Kibele Anatolia fontoş iştenlöye ofrigek lek fontoşap iştene. İş o zegetten akit ember formaban abraz oltak. O frigek aböşik, termiken şik iş aldaş forraşanak tartottak. Az irot kön samoş kibele anya işten nöt abrazolo kö sobrot talaltak. O midas emnik müvet o frigek töp bisent ipit minni yihez haşonluan o varoş videlme risinek tartyak. Ezeket o zipit minyake.

stratégiai utakon ötletet uraló pozíciókban helyezték el. Emellett ebben a városban található a kor legnagyobb kő ciszternája is. A frigyek számára rendkívül fontos volt a hit az Anya istennőben. Ennek legszebb példáját az eskişehiri Sivrihisar Pessinus antik városában láthatjuk. Ezt az ókori várost hitték a frigyek Kibele főistennő lakhelyének. Ezért Pessinus a frigyek vallási központja és legfontosabb szentélye is volt. Hittek a Kibele szobor Gyógító erejében, melyet szentnek tartottak, és hitük szerint az égből szállt alá. Pessinus volt az Anya istennő tiszteletére rendezett ünnepek központja. Egyre többen szentelték magukat az istennőnek. Valójában a kutatók szerint egy meteor zuhant Pessinus földjére, és az akkori emberek mágneses tulajdonságai miatt tartották szentnek. A Pessinus antik város fontos kereskedelmi utak találkozásánál feküdt, ezért a római és bizánci időszakban is kiemelkedő város volt. Az antik városban közel 30 éve folynak az ásatások. Bár sok lelet került napvilágra, Kibele istennő szentélyét eddig nem találták meg a régészek, de a nemzetközi csapat töretlenül folytatja a kutatást. Mai témánk a kisebbi civilizációknak a múltra tükröt tartó, kultúrájukat és művészetüket is befolyásoló Anatólia egyiknek civilizációja a frigyek voltak. A legendás királyról, Midasról egy másik műsorban beszélünk majd. A Törökország Hangja Rádiója Magyarnyelvű adásában Onisian Değirmencioğlu által készített Anatóliai elsők műsorát hallgatták. Minden jót kívánunk!

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez ért. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Irán bejelentette a következő napokban tiltott zónát hoz létre a Hormuzi szoros közelében. Türkiye pedig 3-2-re legyőzte Olaszországot, ezzel megvédve a női röplabda Európa bajnoki címét. Gázában 100 ember, köztük 60 gyermek holttestét emelték ki a romok alól. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Szép napot kívánunk!